A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel változatosan.

0: kopik.
1: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellényben. Kicsit káposztaszarú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és Kenning biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
2: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 500 új parkolóhely a stadionnál, szakirányú továbbképzések az egyetemen, még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a Nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvíz elvezetést, és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a baleset veszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokat.

0: hétfőn.
1: A legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak.

0: a világ ellen.
1: A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.
2: Ház

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Mindig szerettem azokat az adásokat, amik olyan konkrét sztorik mentén jönnek létre, amiből a hallgatók küldenek nagyon sok visszajelzést nekünk. Szóval élethelyzetek taglalása Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal. A mai Csak 10 perc rovat indul. Én Szakács Tibor vagyok, köszöntöm Önöket. Szia Józsi, üdvözöllek!
3: Itt vagyok, hello, örülök, hogy újra tudunk beszélni.
2: Nagyon röviden, sok e-mail, sok üzenet hallgatóktól olyan témakört vett fel, ami azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden családban felveti a fejét. Egyedül maradt nagymamák, nagypapák kezelése a családban. Nézzük már meg ezt a témakört, és nézzük meg a kritikus pontokat, és mire kell figyelni az ilyen helyzetekkel kapcsolatban. Jó?
3: Rendben. Azt gondolom, hogy amiről már beszéltünk ugye korábban, tehát egyedül maradt nagymama, nagypapa, akkor az nyilván azt jelenti, hogy ott házastársnak a halála történt. Erről már beszéltünk ugye korábban, és azt gondolom, hogy ennek a témának is a fészke és a szülőhelye az, hogy ott egy trauma történik ebben a családban, és csak utána tudunk majd arról beszélni, hogy vagy egy nagymama, vagy egy nagypapa maradt egyedül. De nyilván a halálesetnek a feldolgozása, vagy a halálesettel való mit kezdés, itt kezdődik azt gondolom ennek a kérdésnek a legfontosabb eleje. Amit akkor is elmondtam, amikor erről beszéltünk, hogy minden egyes traumás élethelyzetnek, akár egy halálesetnek is van egy folyamata, a gyásznak, ami elindul valahonnan, és eljut valahová, és mind a két végén az elindul valahogy, azt is el lehet rontani, és ha nem tudjuk, hogy hova jut, azzal is vannak problémáink, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy menet közben, amíg ez a gyász, ez alakul és formálódik, abban is lehetnek elakadások, vagy olyan jellegű problémák, amelyek más gondokhoz is vezetnek. De
2: mit mondtunk,
3: azt,
2: hogy mennyi ideig tart ez a gyász folyamat?
3: Hát azt mondjuk, hogy azért az, amire úgy nagyon-nagyon odafigyelünk, az az első év. Tehát milyen
2: évszak.
3: Az első tél, így van, az első nyár valaki nélkül, túlélni az első névnapját, születésnapját, az első karácsonyt, az első házasság évfordulót nélküle. Ugye azt mondtuk, és így vetetted fel a kérdést, hogy nagymamák, nagypapák, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos annak a megkülönböztetése, hogy férfi vagy nő az, tehát hogy a nagypapa maradt egyedül, vagy a nagymama, mert abszolút másképpen kezelődik, és máshol van nagyon sokszor a családban is a helye. A nagypapák sokszor inkább a játékosságukat hagyják egy családban, a nagymama pedig nyilván azt a fajta szeretetet, amit a konyhából finom ételeken keresztül terített asztalon tud odaadni a családnak. Mindig fontos az, hogy az az ember, aki most egyedül maradt, legyen ez akár férfi, akár nő, hogy milyen volt ennek az embernek a korábbi élete. Tehát, hogy mennyire volt aktív, mennyire volt nyitott, mennyire volt egyébként a külvilággal kapcsolata. Ma már azért azt kell mondani, hogy olyan régen van már mindenfajta média az emberek helyében, hogy nagyon sok olyan idős ember van értelemszerűen, akinek van Facebookja, van Instagramja, és volt a külvilággal idáig is kapcsolat, és van egy nagyon-nagyon nagy réteg, akinek ez nem került bele az életébe, tehát sokkal könnyebb azoknak, akiknek a külvilággal van ilyen jelenleg.
2: Tehát a modern nagypapák, nagymamák könnyebben kezelhetők.
3: Abszolút így van. Ugye van, akik azt mondják, hogy a legnagyobb probléma az, amikor túl gondoskodni akarunk róla, mint hogyha gyerekké akarnánk tenni, vagy mindenféle módon kiszolgáltatottá, és megoldunk mindent helyette, kitakarítunk helyette, ételt intézünk helyette, az összes hivatali ügyét mi intézzük helyette, és gyakorlatilag, mint hogyha a gondokaivá lennénk ezeknek az időseknek.
2: Bocsánat, az én ismerőseim nagy többsége ezt csinálja.
3: Itt ez egy nagyon nagy kérdés, és ennek a másik oldala is kérdés, hogy bagatellizálom ezt a helyzetet, hiszen ugye én, mint családtag, én nem maradtam egyedül, nekem az apám, az anyám maradt egyedül, és akkor nem tudom beleélni magam ebbe az élethelyzetbe. A legfontosabb kérdés egyébként, és itt a józon paraszti észnek van megint csak helye, hogy mit igényel. Tehát leültetni és megkérdezni tőle, hogy ő maga mondja el, hogy mire van szüksége. Egyébként ez a legritkább esetekben történik meg.
2: De amúgy elmerik mondani?
3: Azt gondolom, hogyha van közöttetek egy olyan viszony, amely jó szülő-gyermek viszony volt, vagy azzá lett, azt gondolom, hogy egy idős ember, akinek hiánya van, vagy érthető módon akadályai vannak az életében, hát miért nem mondaná el? Lehet, hogy ez nem első ülésből megy, és azonnal egy széles spektrumot tud felölelni, amelyben te nagyon hamar rájössz arra, hogy igazából a te segítségnyújtásod az miből is fog állni. És itt van, amire burkoltan kérdeztél, a másik pedig, hogy lásd meg. Tehát, hogy ő elmond valamit, vagy mondjuk akkor azt mondott, hogy nem mond el semmit, de mit látok én? Nyilvánvalóan ez egy teljesen más élet. Itt nem lehet ugyanazt az életet kialakítani, ami a párjával, a férjével, vagy a feleségével volt. Még azt sem mondjuk, hogy ahhoz egy nagyon hasonlót alakítunk ki, ez egy teljesen más világ, amelyben valakinek innentől kezdődően évtizedes együttélés után a mindennapjai inkább magányosabbak, mint nem. Itt az a nagy kérdés, hogy ő magának talál-e, vagy én, mint hozzátartozó, segítek-e neki találni olyan értékeket, célokat, amelyek még tudnak annyira vonzók lenni, hogy még ezt a mai napot is elkezdi, és nem hal bele szó szerint a bánatában.
2: Ugye azt mondjuk el, hogy az eseteknek egy bizonyos százalékában általában, amikor nagyon-nagyon szoros kapcsolat van a házaspár két tagja között, és az egyik meghal, akkor rövid idő után megy utána a másik. Ennek
3: ez
2: van valami logikája?
3: Ez a belehalni a hiányba, ez egy látható dolog. Utána halni valakinek, mert az élet már egyedül értelmetlen. 50-60 éves házasságok, most azt mondjuk, hogy jó házasságok után, ez sajnos nem ritka. Itt van az a felelőssége a fiataloknak, hogy tudok-e olyan alternatívát mutatni, amiért érdemes a körünkben maradni.
2: Hát a mostani világunkban ez azért viszonylag nehéz, mert egy, nem biztos, hogy egy városban lakunk, kettő pedig nem biztos, hogy olyan volt a kapcsolatunk, mert ugye na, csak a mesében van.
3: Ha nem
2: van
3: lakunk
2: az,
3: egy város, így van, hogy minden tökéletes.
2: Igen. Ugye?
3: Ha nem lakunk egy városban, akkor például nagyon fontos azt tudni, hogy az egyedül maradt szülőmnek a környékén kik vannak. Tehát elkérem azoknak a barátoknak, barátnőknek a telefonszámát, akivel tudom, hogy hetente legalább egyszer-kétszer találkozik. Nagyon fontosakká válnak ilyenkor a szomszédok. Felértékelődnek azok a szomszédi kapcsolatok, amelyek eddig csak egy-egy lépcsőházi köszönésből, vagy a kerten át, kerítésen keresztül való beszélgetésből indultak el. Ilyenkor az emberek alapvetően közelebb tudnak egymáshoz kerülni, és amit régen is mondtunk, és ezért is találták ki ezeket a nyugdíjas klubokat, most ezt nem kell szó szerint érteni, de minden olyan megmozdulást egy városban, egy faluban, ami közösségi életet teremt. Ez a ne maradjon egyedül. Na de hát én soha nem jártam ilyen helyekre. Igen, de még soha nem voltál özvegy. Nem tudom, hogy fog-e az ott engem érdekelni. Akkor menj el és nézd meg, legfeljebb jövő alkalommal erre nem mész, lehet, hogy egy másik viszont mond valamit. Nyilván ez nem a haláleset utáni első egy-két hónapról szól, de a negyedik, ötödik, hatodik hónaptól kezdődően azért lehet már a spektrumot egy kicsit nyitni az ő szempontjából is. És ami a legfontosabb, nagyon sokszor elmondjuk, és nagyon sokszor nem veszük komolyan, hogy valamilyen mozgás maradjon az életébe fizikailag. Nem szeretetlenségből nem vásárolok be minden nap, hanem azért, hogy öltöz fel, menj ki a kapun, vagy menj le a lépcsőn, és menjél el a legközelebbi boltig. Nem azért nem fizetem be a te csekkedet, mert figyelmetlen vagyok, hanem hagyom, hogy oda is elmenj, legyen az eszedbe, kerüljön pénz a kezedbe, kerüljön bankkártya a kezedbe, jusson eszedbe a PIN kódod, érezd azt a nap végén, hogy tettél valamit magadért.
2: Legyen minden napnak egy célja, egy programja.
3: Legalább egy, de hogyha ez kettő vagy három, akkor az nyilvánvalóan még fontosabb, és azt gondolom, hogy a legfontosabb ezek után, vagy ezek mellett az, hogy a fiatalabb generációnak folyamatosan monitoroznia kell, folyamatosan követnie kell. Ez nyilván egy szeretőt kapcsolatban ez nem okoz nagy problémát, hiszen az egyedül maradt ember élete sem fog úgy maradni, az ő állapota is nyilván a kora miatt romlani fog, és akkor újabb és újabb akciótervekkel kell majd előállnunk ahhoz, hogy azt a éppen kialakult helyzetet hogyan lehet még az ő személyére szabottan a legjobbá tenni.
2: Adjunk neki feladatot? Tehát legyen programkészítés abból a szempontból, amit mondjuk, mit tudom én, nagymama szeretném, hogyha az unokádnak mondjuk, mit tudom én, készítené bármi a jellegű dolgot, amivel tulajdonképpen fontosnak is érezheti magát.
3: Na, ugye itt innen indítottuk, hogy férfi vagy nő, hogyha ha hölgy marad egyedül, akkor tudjuk azt, hogy egy-egy vejnek, mennek, unokának, unokavőnek, unokamennek mi a kedvenc étele, és hogyha azzal megszórjuk ezzel hetente, két hetente egy olyan, hogy főzzél már egy adag ilyet, meg ilyet, mert tudod, mennyire szeretik.
2: A tiéd a legfinomabb.
3: Pontosan. Amit még egyébként még kegyes hazugsággal sem kell kezelni, mert ez abszolút még igaz is lehet, akkor azt gondolom, hogy ez ilyen tud lenni.

0: talán azért, mert soha nem veszik komolyan, hogy egy idős ember az életét befejezheti anélkül, hogy erre meghívót küldene az egész családnak. Ezek a halálesetek, ezek legtöbbször nem úgy szoktak történni, hogy ezt mi kiszámoljuk, és akkor történik meg, amikor mi akarjuk. Utána jönnek azok a kérdések, amiről beszéltünk már korábban, hogy mennyi mindent nem beszéltünk, meg mennyi mindent nem tudok, mennyi minden hiányos. Na például egy ilyen dolog, amit egy egyedül maradt emberrel el lehet kezdeni, hogy írd már le az életeteket onnantól kezdődően, hogy találkoztatok. Ha de kislányom, kit érdekel ez? Hát minket. Hát ó, hát titeket ez miért érdekel? Mert ebből mi kimaradtunk, ennek mi nem voltunk a szemtanúi, fültanúi, és amikor erre valaki így rákap, akkor nagyon, nagyon szívesen kapcsolja be a számítógépet, vagy veszi elő az írómappáját, mert a gyerekeket ez érdekli.
1: Én azt látom, hogy általában nem biztos, hogy mindig ráér majd az unoka, meg ráér majd a gyerek meghallgatni azokat a történeteket, amiket annyira szívesen elmondanának, és különben jól is esik nekik. Az is jól esne, ha meg tudnánk hallgatni, csak sajnos nem biztos, hogy mindig van rá ideje a gyerekeknek, meg az unokáknak.
0: Vagy sajnos nem biztos, hogy szakítunk rá.
1: Igen. Igen, mindenkinek arra van ideje.
0: Időm, ugye, amire akarja. Amire akar. Ez nagyobb igazság szerintem sok minden másnál.
1: Gondolják ezt át, és legyen boldog az utolsó etap minden ember életében. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint jelentkezünk. Csoda szép napot kívánunk neked.
0: Köszönöm, és örülök, hogy újra beszéltünk, és minden hallgatónak kívánok tartalmas és gondolatokkal teli napokat, órákat ezentúl is.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza! Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Változnak a felnőtt házi orvosi körzetek Máté Szalkán. Kisebb tűz keletkezett a piaszcsarnoknál. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs-Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Befejeződött a nyílszőlősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyiregyháza.hu. A beruházással lezárult a nyíregyházi önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztés sorozat folytatása volt. A két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyház és Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött, majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán, olvasható a város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az elsőtől a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó házi orvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Kisebb tűzeset történt a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok egyik helyiségében. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A tűzeset az épület Búza utcai felüli bejáratánál található egyik helyiségben történt. A városi tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, majd egy vízsugárral kezdték meg az oltást. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább és senki sem sérült meg. A helyszínen elvégzett tűzoltói munka után a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tűz kialakulásához. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kressz képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a kressz legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult. Valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja a nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyíregyháza.hu. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. A 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 37 legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elkészült a nyírszőlősi fejlesztés. Szabálytalanul parkolás akadályozta a munkákat. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Befejeződött a nyírszőlősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyíregyháza.hu. A beruházással lezárult a nyíregyházi önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztéssorozat folytatása volt. A két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyházi Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Olyan szuper helyzet érkezik a mai Csak 10 perc rovatban, amire szerintem mindenki fel fogja kapni a fejét, vagy azért, mert már nyakig benne van, vagy pedig azért, mert várható, hogy belekerül. A rovatot már is indítjuk. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Szia, Józsi!
3: Szia, szia!
2: Együtt élünk, együtt nyaralunk. Hogyan működik ez? Jól, vagy nem jól? Ha nő a család létszáma. És most itt arra gondolok, ugye, hogy felnőnek a gyerekek, jönnek a barátok, barátnők, utána mennyasszony, vőlegény, vagy esetleg már ők is családot alapítanak, és a nagy családból lesz egy még nagyobb család, és azt akarjuk, hogy menjünk együtt. Na, hogy lehet ezt jól csinálni?
3: Úgy kezdted a felvezetődet, hogy együtt élünk, együtt nyaralunk. Az együtt élünk, az mit jelent? Mi az az együtt? Hát, egy házban?
2: Akár azt is jelentheti, igen, mert hát ugye automatikusan nem minden fiatal pár kezdi úgy az életét, hogy tud egy saját lakásba, vagy albérletbe, vagy saját kis ingatlanba költözni.
3: Nagyon érdekes azok a megnyilvánulási formák, amelyek akkor vannak, amikor egy nagyobb család egy házban lakik. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy milyen szép volt a régieknek az a fajta szokása, hogy generációk éltek együtt. Ez nem,

0: teren belüli életközösséget is együttnek tartom. De az együtt azt gondolom azt is jelentheti, hogy egyféle minőségben vagy hasonló mérték szerint az is lehet együttélés. Együtt nyaralunk. Sokszor azt látjuk, hogy már 14-16 éves fiúk, lányok kijelentik akár az év elején, amikor először beszélgetünk arról talán, hogy milyen tervek vannak a nyárra, hogy nem akarok menni. És azt legtöbbször egy család akceptálja ezt az élethelyzetet. Hát igen, felnőtt már, ők más érdekli. Aztán azt is látjuk, amikor nem történik meg ez a tagadás, hanem a fiatal akár 20 éves korában is szívesen együtt nyaral a szülőkkel. Ez szerintem mindig azt jelenti, hogy akkor a szülők valamit jól csináltak. A másik nem azt jelenti, hogy valamit nem csináltak jól, hanem azt jelenti, hogy annak a fiatalnak más a személyisége, vagy éppen nem sikerült olyan élménydús nyaralásokat tervezni, amelyre azt mondja a 14-16 éves, hogy én ezt még 24-25 éves koromban is megélem.
1: Nyilván most akkor menjek fesztiválra, mert ő egész nyáron azt akarja, vagy hogy?
0: Azt gondolom, hogy nem neked kell menni, hanem hogy a gyerekeid mondhatják azt, hogy én halál jól el vagyok a szüleimmel, nyilván külön szobában vagyunk a szállodában, nem vagyunk összekötve, de alapvetően azok az idők, amit el tudunk tölteni a tengerparton, a medencében, az étteremben, a teraszon, vagy a környékén, vagy éppen egy városnézésben, vagy bazárba járásban, vagy bármiben, az meg nekem egyébként nagyon tud tetteni.
1: Józsi, volt szerencsém azért ilyen családokat látni, azt az unott pofát, elnézést a csúnya kifejezésért, amit ezeken a gyerekeken láttam, pedig nagyon minőségi szállodában, minőségi időt, de lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek nem ez az értékrendje. Nem itt értékelik ezt az egészet, és minden napot úgy éltek meg, hogy úristen, szinte tiltakoztak minden egyes
0: gesztussal. Akkor kérdezem a másikot, láttál-e olyat, ami pont az ellentetje volt?
1: Hogyne! Nagyon. Igen.
0: Na, tehát ezért nem mondhatjuk azt, hogy most így kell lennie, vagy úgy a megszokott. Ez mindig egy családnak a struktúrájától, és a legfontosabb, hogy mi volt eddig. Milyen nyaralásokat tudtak a szülők szervezni? Figyeltek-e arra, hogy a gyerekeiknek korban közel álló játszópajtásaik ott legyenek? Amikor egy családban egy gyerek van, rájuk sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, amit nagyon sok szülő elfelejt. Ilyenkor szoktak a tudatosabb szülők olyan barátokat közelebb engedni magukhoz, akiknek olyan gyermekei vannak korban, mint az övé, hogy ne csak mi élvezzük halál jól a baráti együttlétet, hanem hogy a gyerek sem maradjon egyedül. Az az unott pofa, amit az előbb mondtál, az pontosan egy magányos gyermeknek a képe. Na, de azt is mondtad, hogy nő a család.
1: Igen.
0: Ugye érkeznek a családba más családokból származó fiatalok. Nagyon fontos, hogy az a másik család az milyen volt. Az az érték, mint utazás, világlátás, adott esetben nyelvtanulás, vagy felfedező vágy. Az a másik családban ott volt-e? Mert ha ott volt, akkor könnyebb dolgunk van. Ha nem volt ott, akkor pedig lehet, hogy nagyon nehéz. Miért mondom azt, hogy lehet? Mert mivel, hogyha ez a srácnak vagy a lánynak az életéből hiányzott, és a párja családjában ezt megkapja, akkor lehet, hogy egy olyan világot nyit meg számára, amit a szülei nem tudtak, mert ők ezeket nem tartották fontosnak. Értékrendek. Milyen értékrend mellett jön hozzánk az a másik? Nyilván számára azok a dolgok természetesek, amelyikben ő nőtt fel. Itt jön az, hogy valamilyen konszenzust kell találnunk. Na, de nem nekünk szülőknek, hanem a fiataljainknak. A konszenzus az nem a mi ügyünk, hanem az övék, hogy kívánnak-e velünk jönni, vagy nem. De azt tudja mondani a fiam vagy a lányom a barátjának, barátnőjének, hogy nagyon jól szoktam ezen magam érezni, legalább egyszer gyere el és nézd meg.
1: Bár különben azt is mondjuk el, ugye, hogy van egy olyan mondás, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat, de ilyen szempontból ez erre a teljes közösségre is érvényes. Így van esélye annak, hogy pont itt mennek tönkre majd kapcsolatok?
0: Nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy itt mennek tönkre, de nagyon sokszor egy szorosabb együttélésben az előbb említett értékrendek eltolódása, vagy az értékrendek totális ellentetje azt fogja hozni, hogy mi nem fogunk tudni együtt jól működni. Ez egyébként nagyon sokszor már egy nyaraláson egyébként látszik. Az egyik korán kelő, hogy minél több időt töltsünk el itt, reggelizzünk hamar, futás az élményekért, a másik még délbe sem kell fel, és ő azért jött úgymond, hogy pihenjen, hogy a könyvébe merüljön, és nem kíván beszélgetni, nem kíván társaságot.

0: játékozni, nem kíván vízi banánon, vagy bármilyen élményszerű dolgon részt venni. Ezek alapjában meg tudják különböztetni azt, hogy ebből a kapcsolatból hosszú távon lesz-e valami, vagy nem. Hiszen az, hogy hogyan pihenünk, vagy hogyan szórakozunk, az nagy mértékben függ a személyiségünktől.
1: Olyan üzenet érkezett, ezt el kell olvassam. Kérlek, a nevemet ne olvassátok be, nagyon igaz és jó a téma, amit most hoztatok. Én általában egy kötője két hetet szoktam pihenni, miután együtt nyaralunk a teljes nagy családdal. Írta ezt egy nagymama.
0: Hát azt gondolom, hogy ha azzal az indulattal kezdem el bepakolni a táskámat, hogy én most itt jól fogom magam érezni, akkor feltehetően így van. Ha már húzogatom a számat akkor, amikor a fürdőgatyámat, vagy a bikinimet, vagy a sortomat rakom be, meg a pólóimat, mert ez úgy hiányzik, mint púpa hátamra, akkor ez feltehetően ez fog meg.
1: Azért nem elegáns, hogy a saját családunkkal ilyen érzéseink vannak, nem? Ez lelkismert fudalásom lenne, hogyha ezt érezném, amikor a bikinimet teszem be.
0: De azért, mert ugye akár férfiről, akár nőről beszélünk, de azt gondolom, hogy lehet ettől bárkinek lelkiismeret furdalása, de mi a valóság? Hát nem vágyom erre, de ez egy elvárás, akkor ennek én eleget tudok tenni, és igyekszem belőle mit kihozni?
1: Hát a legtöbbet.
0: A legtöbbet. Megteszed te ezt, hogy a legtöbbet akarod kihozni, vagy építesz magad körül egy falat, ami mondjuk még a napfény se jut át. Azért ez innentől kezdődően már az intelligenciának is a mérője.
1: Azt gondoltam különben, hogy ez egy ilyen nagyon lightos téma, de abszolút
0: szerintem még ez mindig az.
1: Ez még mindig az?
0: Azt gondolom, hogy nem egy idilli képet kell kergetni, amin 370 fotón csak mosolygó, egymásba kapaszkodó emberek vannak, hanem azt gondolom, hogy meg kell találni mindenkinek azt, hogy hol és milyen módon érzi jól magát, és hogyha vagyunk többen, akkor többfajta féle pihenési, vagy többfajta féle kikapcsolódást is meg tudok tapasztalni, aztán majd eldöntöm, hogy ebből nekem melyik szimpi és melyik nem. Részt vettem ilyenen meg ilyenen, ezt meg ezt élveztem, ezt kevésbé. És akkor mi van?
1: Őszinte leszek, velem volt már olyan, visszatekintve az elmúlt 30 évre, amikor tényleg úgy indultam el valahova, te ismersz engem, mert mi viszonylag sokszor szoktunk együtt menni, mint hogyha fogamat húzták volna, pedig az nálam azért különleges helyzet. És utána mégis azt mondtam, hogy de jó volt. Mégis azt mondtam, hogy de jó, hogy mégis rávettetek erre. De jó, hogy mégis megnéztük Rómát este. Pont. És olyan élményekkel gazdagodtam, amire azt mondtam utólag, hogy tapsolok. Na, tehát azért van ennek egy jó vetülete.
0: Pontosan. Hogyha többen vagyunk együtt, és abból a többféle gondolkodású, felfogású, világnézetű emberből jön egy-egy ötlet az eltöltött időre, akkor csak azért, mert az nekem eszembe nem jutna, vagy azért, mert én arról azt gondolom, hogy nekem az nem komfortos, attól még kipróbálhatom magam benne. És vagy meggyőződöm arra, hogy tényleg nem kell ezt nekem erőltetni, mert ez ugyanolyan foghúzós volt, mint beszéltük, vagy jön ez, amit te mondtál, egyfajta rácsodálkozás és találkozás önmagammal, hogy én nem is gondoltam, hogy én ebben egyébként ennyire jól fogom magam érezni. Ezért is jó mondjuk az életet úgy tekinteni, hogy egy hatalmas önismeret, amelyben minden alkalommal találkozhatok önmagammal, és meg is tudom magamat lepni.
1: Olyan érdekes, aggódó anyuka írja, hogy a mostani fiatalokkal a legnagyobb probléma az, hogy lázadnak, ők már meg sem próbálják rávenni a gyereket, hogy menjen velük nyaralni, de végig lelkiismeret fordulások van, hogy otthon hagyták. Azért úgysem nagyon könnyű.
0: Ezt én igazából nem értem, tehát hogyha én el akarok menni, a férjemmel, a feleségemmel és a gyerekem nem akar jönni, akkor a lelkiismeret furdalás helyett azt gondolom, hogy inkább az elfogadásnak kéne hangosabbnak lenni. Most nem akar jönni, vagy az elmúlt 2-3 évben nem jött, mi arra a garancia, hogy nem jön jövőre sem. Szerintem semmi.
1: Aggódoljuk, akkor bízz abba, hogy jövőre már együtt mentek, és akkor sokkal könnyebb.
0: Pontosan így van.
1: De
0: így
1: jó. Van. Jó, örülök neki. Nagyon jó téma volt, és beleéltem magam ebbe az egészbe, úgyhogy nagyon köszönöm. Legközelebb megint találkozunk, és akkor megint hozunk egy ilyen sztorit. Ezeket küldjék bátran, nyugodtan, hogyha valami ilyen helyzetben kíváncsiak a megerősítésre, vagy esetlegesen a cáfolatra. Molnár József lelkész léleggyógyászbarátommal beszélgettem. Józsi, köszönjük szépen, legközelebb megint hívunk.
0: Fogom várni, minden jót kívánok.
1: Szia!
0: Szia!

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változnak a felnőttházi orvosi körzetek Máté Szalkán. Kisebb tűz keletkezett a piaszcsarnoknál. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től módosulnak a felnőttházi orvosi körzetek határai Máté Szalkán. Olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőttházi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzethatárok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó házi orvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Kisebb tűzese történt a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok egyik helyiségében. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A tűzeset az épület Búza utcai felüli bejáratánál található egyik helyiségben történt. A városi tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, majd egy vízsugárral kezdték meg az oltást. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább, és senki sem sérült meg. A helyszínen elvégzett tűzoltói munka után a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tűz kialakulásához. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében adatai élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A hívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 500 új parkolóhely a stadionnál, szakirányú továbbképzések az egyetemen, míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolj be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a legjobb

legújabb.

0: perc.
1: Csak 10 perc.
0: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival.
1: Csak 10 perc.
0: Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
0: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
0: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
0: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc. Hát bevallom őszintén, férfiasan, hogy vannak szeretem témák, meg nem szeretem témák. Az elmúlt időszakban ez egy ilyen nem szeretem téma volt, amit a Csak 10 perc rovatban önök elé tártunk. Minden esetre ezt azért folytatjuk. Köszöntöm önöket, Szakács Tibor vagyok, a Csak 10 perc rovat indul. A beszélgető társam dr. Móri Gyula. Szia, doktor úr!
2: Szép napot!
1: A lényeg az, hogy egy hete gondolkodom azon, hogy hogyan tudnék segíteni, vagy az én gondolkodási szintemen mit lehetne tenni a vírusok, baktériumok és gombák idézőbe téve elszabadulása ellen. Vetődött ez fel annak kapcsán, hogy mondjuk egy picit nagyobb olvadással számolva meg lehet nézni azt, hogy mondjuk hogyan kerülnek, mondjuk mit tudom, elő olyan több ezer éve esetlegesen nem látott vírusok, baktériumok, amik ott lefagytak, és ugye emiatt is lényeges a klímaváltozás. Na, mi lenne, ha visszafagyasztanánk?
2: Elviekben vissza fogjuk fagyasztani.

0: azért ezek a ciklusok nem ilyen néhány ezer években, hanem tízezer, százezer években, évmilliókban működnek. Ugye talán azt hiszem említettük, hogy volt már jégmentes föld talán kétszer is, ugye 50 millió meg 100 millió évvel ezelőtt, és aztán volt jóval befagyottabb is, mint ami most van. Tehát
1: akkor ezt még a dédunokám se fogja látni.
0: Á, de hogy is senki. Senki, aki te valami.
1: Akkor miért nyugodjak meg?
0: Hát emiatt ne nyugodj meg. Hát ha arra vársz, hogy majd a ciklus visszahűti a földet, akkor túl.
1: Akkor ez a ciklus, ez nem az a ciklus lesz. Értem.
0: Jó. Igen, tehát ezt engedjük el, hogy visszafagy.
1: Jó, okay. Engem az is érdekel, két dolog érdekel. Az egyik, milyen mennyisége ez körülbelül, amit itt most, amiről beszélünk? Tehát fel lehet az becsülni?
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Mert nem mindegy, hogy most itt beszélünk, mit tudom én, 3 köbméterről, vagy beszélünk egy fél földjéről.
0: Oké, hát nézzük ez meg, hogy miről beszélünk. Na, megbeszéltük már nagyon sok mindent, hogy milyen terjedési sebesség várható ezeknél a kiolvadó dolgok. Ugye mi csináltunk, összehasonlítottuk, vagy elkezdtük összehasonlítani ebből a permafrostból, tehát a jéggé fagyott talajból a sarkörökön kiolvadó baktériumokat, és itt az egy antrax baktériumot hoztunk, mert erre lesz egy példa, és ugye ősi vírusokról beszéltünk, ezekről az ott megbújó gombákról, és ezt a hármas egységet, ami jöhet, hasonlítjuk mindig a modern influenza vírushoz és a Covid vírushoz, ami ugye egy új, de mindenki által jól ismert történés. No, beszélgettünk, ugye ott zártuk, hogy a halálozási arányok hogyan néznek ki, és akkor ugye ígértem, hogy azért a terápiás válaszképességeket is először most csak megemlítjük, aztán onnantól kezdve pedig majd részletesen a helyére is tesszük. Tehát ha permafrost antrax, tehát magyarul permafrostból kiolvadó baktériumról beszélünk, akkor alapvetően ott vannak az antibiotikumok, és ott vannak az új lehetőségek, amikor úgynevezett bakteriofágokkal, ez egy speciális forma, teljesen mindegy mi ez, bakteriofágokkal támadunk meg baktériumot. Tehát innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy viszonylag jó a baktériumok elleni védekezési lehetőség. A vírusok ellen már korlátozott, ugye vannak ilyen vírus ellenes szerek, és vannak ezek a speciális immunoglobulinok, de hát ezeknek kifejlesztése nagyon hosszú idő, és még egyszer ugye beszéltük a vírusoknak azt a problémáját, hogy önállóan nem nagyon tudott támadni, mert semmit nem csinál, mikor majd baj csinál, már benne van a sejtetben, és akkor meg azzal együtt kéne valamit megoldani. Ezért volt nehéz a történet. És a gombáknál...
1: Egy kicsit speciális, mert hát a te sejted meg az én sejtem az nem biztos, hogy ugyanolyan.
0: Igen, de most a vírus ellen támadunk, és sajnálatos módon úgy kellene támadni, hogy a saját sejtjeinket, amiben benne él, azt nem kéne bántani, de ez nem olyan könnyű. Tehát jóval nagyobb a gond, mint a baktériumoknál, hogy nem állunk olyan jól, és kifejezetten rosszul állunk a gombáknál, mert azok meg nagyon olyanok, mint mi, és innentől kezdve nem nagyon tud neki úgy ártani, hogy magunknak ne ártsunk. Tehát ez a baj, és ugye ezt összehasonlítva egy influenza vírussal, ott azért jól állunk vakcinákban, mindenben, és hát már a Covid ellen is úgy nagyjából köszönhető a Covid szelídülésének, ugye ott is jól állunk. Oké. Mennyi ideig bujkál? Az a következőt össze kellene hasonlítani. Bujkál nagyjából egy hétig a kiolvadó baktérium, de ha a spórája kerül beléd, akkor akár 60 napig lappanghat benned a betegség.
1: Az gáz.
0: Mi a baj? Viszed magaddal, tehát 60 nap alatt rengeteg minden történhet. Egy ilyen ősi vírusnál csak becsült értékeink vannak, olyan 2 nap és 2 hét közötti lappangási idővel, és hát a gombánál pedig ott kifejezetten lassú, nagyon sokáig ott lappang, mert hetekig, hónapokig, hogy amíg ő belakja magát, hogy így fogalmazzak, ez úgynevezett kolonizáció, ami után majd már észre fogod venni. Míg egyébként a jelenlegi kis kórokozóinkat, amik ma már ilyen egyszerűnek tűnnek, itt egy influenza az 1-4 nap, és a Covid mondjuk 2-5 nap nagyjából a lappangás. Na, és rejtottunk oda, hogy milyen valószínűséggel lesz ilyen támadás, vagy lesz ilyen kiszabadulás, vagy elszabadulás.
1: Hát szerintem sajnos lesz.
0: Nézd, a következő 10 évben a sarkkörön való bakteriális elszaporodás, mondjuk egy antrax baktérium ott a sarkkörön, hogy letámadja ott a környezetet, az olyan 80%-os valószínűséggel meg fog történni.

0: Tehát ott a sarkölön 10 éven belül 80%.
1: Oké, de arra van oltás.
0: Ha, hát igen, de ha olyan olvad el, de mondom, a bakteriális esemény...
1: Ezt úgy fogják fel a hallgatók, ha van ennek mutánsa, akkor már rögtön gáz van.
0: Vagy ha nem ismerős szabadul el, akkor is probléma, ha már ugye emberre fertőző. Oké, egy vírus elszabadulásának a valószínűsége szorványosan egy olyan 10-20%, és egy gomba elszabadulás valószínűsége olyan 60%-nál valamivel magasabb. Tehát ez az esemény bekövetkezésének a valószínűsége. Még mondjuk a COVID meg az influenza vírus már összehasonlítjuk, akkor 100%, hogy itt marad és velünk marad. No, az a lényeg, hogy ha mondjuk egy ilyen permafrost lépven elszabadul, akkor ugye hogy néz ki az eseménysor? Sarkvidéki talaj olvad, mi fertőződik meg? Ha most konkrétan az antraxról beszélünk, akkor ugye a legelő állatok már meg tudnak egyértelműen fertőződni, mivel ez ugye emberre is terjed, akkor ott azért helyileg biztos, hogy ebből áttörés lesz, és erről majd mondok példát, mert ez megtörtént már, tehát ez már nem olyan dolog, amiről úgy beszélünk, hogy egy ilyen teoretikus dolog, tehát megtörtént. Tehát lesz egy ilyen lokális áttörés, és egy ilyen korlátozott terjedés. Igen ám, de
1: olyan jogottan beszélsz erről, hogy már idegesítő, komolyan mondom. Tehát, mint hogyha ez egy ilyen, hát oké, rendben, de hát kicsit sem vagy ettől feszült, mert hát az azért úgy, mint
0: nem, ami... mert majd el fogunk jutni oda is, hogy miért nem. Nincs értelme feszültséget kelteni, vagy ha feszültséget magadban tenni, nem kell, de tudod, miért vagyok feszült? Akkor vagyok feszült, mert reggel nem tudok elmenni megcsinálni az edzésemet, mert az a védekezésemnek egy nagyon-nagyon fontos része. Na, menjünk tovább, mert ha egy ilyen RNS-DNS mutációs vírus szabadul ki, és mondjuk ugye a mutálódásnak az a lényege, hogy emberre fertőzővé válik, akkor most ugye van ez az őrület a világban. Mindenki azért háborúzik, azért csinál mindent, hogy ritka földfémek, ugye? Na most azt ki kell bányászni. Ezeken a területeken állítólag sok van. Én ehhez nem értem. De ott van a sarkvidéki bányászat, meg olajért fúrnak, meg mindent fúrnak. Lényeg, ami lényeg, hogy egyre több ember megy oda, egyre élhetőbb a körülmény, egyre több a feladat, egyre több ember...
1: Bányászni mennek, és kapnak ebből egy adagot.
0: Így van. Nagy cégek mennek, vezetők mennek. Kimegyek, elintézem, kirúgom, felveszem. Tehát van egy kapcsolata föld többi részével, tehát egyre több ember megy, és egyre több a kapcsolat tartós. Magyarul igazából bevonásra kerül ez a terület a mindennapi légiközlekedésbe, stb. Tehát ott, ha egy fúrásnál valami elszabadul, egy munkást megfertőzteszem azt, láttuk a lappangási időket az előbb, akkor utána közben van.
1: Ő csak hazamegy a családjához,
0: hát, vagy ő, vagy valaki más, így van. Nagy valószínűséggel az alatt az inkubáció, tehát lappangási idő alatt jár valaki, és találkozik valakivel, és megy vissza a repülőn valaki ebből a közegből.
1: Ilyen filmeket láttunk már bőven, igen.
0: Igen, csak eddig filmeken láttuk, a Covid-nál láttuk először, hogy ez tényleg ilyen, hogy ez tényleg megy. Tehát innentől kezdve ez az egész mutatvány el fog tudni terjedni. No most, ha ebből van egy-kettő, akkor az nem akkora gond, de azt mondtad, hogy nézzük meg, és akkor én ezt összeszedem neked holnapra pontos számokban, hogy mégis körülbelül...
1: Hát igen, tudjuk már, hogy mivel állunk szembe, mert így ez gáz. Tehát, hogy ugye, ahogy mondtam is
0: eddig
1: neked...
0: Eddig úgy néz ki, hogy gáz, de nézzük meg holnap, jó, hogy akkor holnap mennyi az ellenség lesz. Száma, tehát, vagy nem, tehát mennyi az ellenség száma, tehát mi ellen kell tevékenykedni, jó? Tehát mi az a felmérhető sereg, ami támad.
1: Jó, köszönjük szépen, holnap jelentkezünk. Addig is mindenkinek jó pihenést kívánunk, meg jó munkát, úgyhogy doktorul neked is. Szia-szia!
0: Szervusztok!

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Kapd el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

0: és társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkészült a nyírszőlősi fejlesztés. Szabálytalanul parkolás akadályozta a munkákat. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Befejeződött a nyírszőlősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyíregyháza.hu. A beruházással lezárult a nyíregyházi önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztés sorozat folytatása volt. A két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyházi Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

évre kérdezem meg, hogy tudják-e, hogy hányadika van ma. Augusztus 15-e. Igen, igen, szépen haladunk ennek a hónapnak, és itt van már a közepe, de azért tart még a vakáció, remélem a szabadságidő is nagyon sokaknál, és élvezzük még a nyarat, és leginkább a következő 6 órát, ahol is a legjobb zenék között maradok rengeteg helyi információval. Én Szentai Edit vagyok, az órát pedig B.O.B.-val és Bruno Marszal indítom. Köszönöm, ha velem tart.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best

Ő volt Whitney Houston itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és kaptam egy ilyen infót, hogy nyáron sokkal könnyebben mondunk igent olyan dolgokra, amikre évközben azt mondanánk, hogy na, ez biztos, hogy nem. Hát nem tudom, hogy Évi mire gondol, mondjuk egy spontán randira. Nekem az jutott az eszembe, hogy megkérték a kezét, és arra mondott igent. Mondjuk nem tudom, hogy vannak-e olyan férfi hallgatóim, akik mondjuk nemleges választ kaptak mondjuk egy lánykérésre. Júj, milyen hangulat lehet ott. Hát azért itt van ezeknek a kis lánykérős időszakoknak is most az ideje, és nagyon sok velem egykorú barátomnak hallom azért azt így a családtagjairól, hogy megtörtént a lánykérés, úgy izgulunk, meg már rögtön a hölgyek ugye be vannak zsongva teljes mértékben, hogy szervezzék azért az esküvőket, jó dolgok ezek, úgyhogy aki ma készül, nekik is azért nagyon jó ráhangolódást kívánok. Egyébként az igenre szerintem ő arra gondol, hogy jöhet egy spontán randi, egy hajnali fürdőzés, és én azt gondolom, hogy csak az is, hogyha valaki mondjuk szervez már egy ilyen kis esti programot, hogy ugorjunk be valahová, ami nagyon jól tud alakulni, akár így a szombati napon is, hiszen kell a kikapcsolódás, kell a feltöltődés, úgyhogy én már így a reggeli órákban akár ehhez kívánok mindenkinek jó készülődést. Augusztus 15-e van, ez pedig a Best FM a legjobb zenékkel a folytatásban.

Közepe, vagy akár már így a vége felé is haladunk, de még azért tipikusan közepe van ennek a hónapnak. Nagy boldogasszony, Woodstock évfordulója, így is lehet készülni, és a Máriák köszöntésével mindenképpen ők ma a fő névnaposaink. Egyébként mellette több névnapi naptárban szerepel az Alfred, az Ali, és az Assunta név is, milyen különleges. De hát én maradok a Marikáknál, a Marcsiknál, a Marcsikáknál, Maja, Manci, Marés és a Mariskák köszöntésével. Lehet őket köszönteni egyébként, mert hogy biztos vagyok benne, hogy azért van még egy jó generáció, akik között Máriákat találunk, még hogyha idősebb generáció is, de mindenképpen érdemes őket fölköszönteni. Én csak emlékezek már olyan Marikákra, akiket nagyon szerettem egykor. Egy kis érdekesség, ezekkel is készültem, és Rihanna dalával is a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem be.

Bucknell, akkor lehet, hogy nem is tudná, hogy bizony ő a Simply Red, aki ilyen néven vonult be itt a köztudatba, és ugye hát a jellegzetes hangja és a megjelenése, sőt a bandájának is a neve, egyszerűen vörös, ezt akarja. Az a bizonyos kis megnevezés, ami ugye nem véletlen, és nem csak a Manchester United iránti rajongása, hanem a haja színe is inspirálta a zenekarnak, hát sokszor nem is gondoljuk, hogy az egyszerű dolgokból milyen nagyszerű dolog születhet, és hogyha belegondolunk az élet nagy dolgaiba is, akkor mindig az alapoknál kell elkezdeni, mert ott rejlenek szerintem az igazi igazságok. Jön a Kegyetlen Szerelem Ákossal, aztán még Eminem is fölkészül ebben az órában, én pedig nagyon szép napot kívánok mindenkinek, a reggelizéshez jó készülődést, és persze jó étvágyat mindenkinek, nem sokára megnézzük majd azt is, hogy hogyan tervezünk így a mai napon, milyen idő lesz, meddig marad a nyári hónap, még lesz eső. Hát hó nem lesz, tudjuk jól, de azért várjuk már azt a kicsike kis lehűlést, ami mindenképpen jobb közérzetet fog biztosítani. Én a legjobb zenékkel egészen kettőig a mikrofon mögött.

következő órákban, és hogyha fölmerülne az, hogyha valaki visszamehetne mondjuk egyetlen koncertre, így a zenei történelemből, vagy történetéből, akkor melyikre menne vissza? Nem véletlenül mondom mindezt, hiszen valamikor 1969. augusztus 15-én nyitotta meg kapuit a legendás Woodstock Fesztivál New York államban, ahol több mint 400 ezeren vettek részt, és az esemény nem csak a zenei és a popkultúra, de azt gondolom, hogy azért egy lázongásnak is egy nagyon alapos meghatározó pillanata lett, és azóta is beépült a köztudatba. Hát ennyit a mai kis kalendáriumról, de hogy mik a hiteles információk így 2026. augusztus 15-én, akár helyi fronton is, ez pillanatokon belül kiderül, hiszen 9-kor jönnek a friss hírek itt nálunk a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változnak a felnőtt házi orvosi körzetek Máté Szalkán. Kisebb tűz keletkezett a piaszcsarnoknál. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán. Olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó házi orvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Kisebb tűzeset történt a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok egyik helyiségében. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A tűzeset az épület Búza utcai felüli bejáratánál található egyik helyiségben történt. A városi tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, majd egy vízsugárral kezdték meg az oltást. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább és senki sem sérült meg. A helyszínen elvégzett tűzoltói munka után a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tűz kialakulásához. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszi Dániel a híreket, 9 óra után pedig jó reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 15-e van, a visszaköszönést pedig köszönöm, hogyha csak úgy éppen a konyhában, ahogy ugye meghallja például Olgika, aki készül az unokáinak, tudom, és nagyon köszönöm mindig ezeket a visszajelzéseket, nagyon jól esnek nekem, úgyhogy akár lehet egy fotót is csatolni a köszönés mellé, hogy ki mit készít így a hétvégére, milyen finom reggelivel, vagy éppen ebéddel szokta majd, vagy fogja elkápráztatni a családot. Én ígérem, hogy a legjobb zenéket hozom a következő órában. Ásörrel pedig már is indítom 9 óra után ezeket a perceket.

FM-en, jó utat kívánva mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, figyeljünk, hogy hol állunk, mert ugye mindenki ismeri a táblákat, hogy mi a megállni tilos, a várakozni tilos tábla, és hol vannak kihelyezve sebességlassító táblák, és arra is érdemes figyelni, hogy ahol bizony 30, akkor ott tartsuk be. Mire kell még itt figyelni? Például arra is, hogy rendszeresen ellenőrzik azért az autósokat a Stadion utcában, én is ezen a környéken lakom egyébként, mondjuk most már a Körte utca ugye fizetős, ezt mindannyian tudjuk, és a szombati napokat se tessenek elfelejteni, hogy vannak bizony zónák, ahol fizetni kell ilyenkor, de visszakanyarodván a Stadion utcára, itt bizony ezen az útszakaszon megállási tilalom van érvényben, és ennek ellenére is még mindig nagyon sok járművezető ott hagyja az autóját. Na most nyilván őket figyelik, ott vannak a közterületesek, és visszatérően ellenőrzik a rendőrséggel együtt a területet. A szabálytalanul megálló vagy várakozó autósokkal szemben pedig ugye azonnal helyszíni bírságot szabhatnak ki. Kérik is arra a járművezetőket, hogy itt a Stadion utcában például fokozottan figyeljék a közlekedési táblákat, és tényleg kizárólag az erre kijelölt helyen álljanak meg, vagy éppen parkoljanak. Nagyon fontos erre figyelni, mert senkinek nem esik jól, amikor visszasétál, és ott van a csekk rajta, mert nem szeretünk ugye kidobni pénzt az ablakon. Remélem ezzel nagyon sokan egyetértünk, és abban is egyetértünk, hogy a legjobb zenéket várják a Best FM hallgatók, én pedig örömmel jelentem be, nem sokára a Tankcsapda dallal fogunk majd tovább menni, de Jennifer Lopez is érkezik hamarosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best.

Mindjárt 9:30, nagyon szép napot kívánok mindenkinek, jó közlekedést, hogyha valaki mondjuk vonattal tervez menni, akkor vagy tegyen be pulóvert, vagy inkább azért vigyen magával, mert az a tapasztalat, hogy vagy nagyon mennek a klímák a vonatokon, és szinte meg lehet fagyni, vagy éppen nem mennek a klímák, és akkor mindenki izzad, úgyhogy készüljünk fel minden esetőségre. No és arra is, hogy van egy kis módosított menetrendi változás majd az Intercity vonatokon, mégpedig augusztus 25-től augusztus 29-ig, ugyanis karbantartási munkálatok miatt lesz majd ez a kis módosítás a menetrendben, mégpedig úgy tűnik itt a MÁV-nak a tájékoztatása szerint, hogy egyes járatok terelt útvonalon fognak majd járni, így a Budapest nyugati helyett Budapest keleti pályaudvarról indulnak, illetve odaérkeznek. Az érintett vonatoknak a részletes listájáról és a pontos indulási időpontokról a Vasúttársaság hivatalos felületein lehet tájékozódni a kedves utasoknak, ez mindenképpen fontos info. És az is, hogy jönnek a legjobb zenék itt a Besten.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

És szerintem nagyon kevés olyan női név van, mint a Mária, akiket nagyon sokféleképpen lehet becézni. Marcsika, Mariska, Mari, ugye valaki csak ilyen keményen odaszól neki. Marcsika, Maja, Maris, sokféleképpen, és pont elgondolkodtam azon, hogy vajon a kapott névvel mi mennyire tudunk bánni, mert ugye ezt általában a szüleink választják nekünk, és van-e valami olyan becenév, mondjuk a Best FM hallgatók fejében, amitől kiveri őket a víz, hogyha így szólítják, és eszembe is jutott, hogy én ugye Editnek lettem keresztelve, mert apukám ezt szerette volna, és hát volt egy kamaszkori becenevem, amit én nagyon nem szerettem, mindig ő használt. Na most elárulom, hogyha már így belementem ebbe a beszélgetésbe, úgy hívott, hogy Buksa, meg Buksikám, és nagyon nem szerettem, főleg amikor ilyen kamaszlány voltam, és mondjuk olyan helyes ütött el, ahol nagyon sok férfi volt, netán egy-egy jóképű korombeli fiú, akkor olyan kellemetlen volt, mert én mással társítottam ezt a bizonyos kis Buksa jelzőt. Na hát, most is csak így mosolygok rajta, hogyha eszembe jut. Szóval érdekes ezen elgondolkodni, hogy van-e olyan becenevünk, amit mondjuk csak a család használhat, vagy a párunk mondja, de van, amire tényleg olyan furán nézünk, hogy nem nagyon szeretjük. Biztos van ilyen, úgyhogy nyugodtan meg lehet nekem írni. Én pont a múltkoriban találkoztam egy hölgyel, így be is ugrott egy sztori, ő Erzsébet egyébként, és nagyon nem szereti ezt a nevet, és mindenki a családban Mazsinak hívja, azt viszont imádja. Szóval ilyesmire gondolok, hogyha van ilyen, nyugodtan írja meg nekem, engem megtalál akár a Messengeren is, én Zentai Edit vagyok. A legjobb zenék között pedig jönnek Dr. Béresék, éjjel ott várok rád egy kicsikét más köntösben. Jó dinamikával, szóljon a Best FM hallgatóknak!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem. Dignity for the weak in the arms of the brave. To the ones we lost and the souls they saved.

most már biztos nagykorodban nem hívnak így, de hogy kinek mondjuk milyen beceneve van, nyuszika és egyebek otthon, köszönöm még, hogyha megírják nekem, én ezeket nagyon szépen elraktározom, és csak így óvatosan fogom majd csepegtetni a Best FM hallgatóknak. Nem sokára 10 óra van, a hírekkel viszont érkezik kis Dániel a következő órában, pedig egy kis születésnapos hölgy kapcsán eszembe jutott, ugyanis ma született Jennifer Lawrence, és hogyha már ő ünnepel, akkor egy kérdés fölmerül így a fejemben a korából adódóan, hogy mi az a dolog, amit mondjuk egy nő bizonyos kor fölött már egyszerűen mondjuk nem hajlandó tovább csinálni. Eszembe jutott a magas sarkúban szenvedni, oké, sminkelni akár 40 fokban, vagy éppen olyan ruhát hordani, amiben nem érzi jól magát. Ez megállhatja a helyét, és nem tudom, hogy hölgy társaim, hogy vannak itt a öltözködéssel ebben a nyári melegben, vagy éppen a frizura és a smink viseléssel, de biztos, hogy tudunk most már nemet mondani olyan dolgokra, ami nekünk nem komfortos. A hírek viszont jönnek, a következő órában csipegetek majd ezekből az infokból, amiket előre köszönök a Best FM.

0: Trust FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 500 új parkolóhely a stadionnál, szakirányú továbbképzések az egyetemen, míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a Nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a baleset veszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: És bizony valószínű, hogy a fiúk se szívesen vesznek fel most zakót, hogyha nem muszáj, bizony így van ebben a melegben, de a hölgyek pedig biztos vagyok benne, hogy nem igazán szeretnek már egy bizonyos kor után mondjuk magas sarkúban szenvedni, vagy éppen kaptam egy olyan infót, hogy olyan pasival randizni, aki azt mondja, hogy majd megváltozom. Jöhetnek a jó kis sztori, közben pedig a legjobb dalok érkeznek 10 óra után. Jön a szexi, itt a Besten. Jó.

Alakul az időjárás, mert hogy még a mai napon is folytatódik a derült napos idő, és felhő is alig van az égen, ezt látjuk, úgyhogy van még egy olyan hírem, hogy csapadék. Nagyon úgy tűnik, hogy továbbra sem várható, és az ország nagy részére azért visszatér így a mai napon. A kánikula ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy én is úgy vagyok ezzel a hőmérséklettel, hogy hajat mosunk, aztán jól össze is fogjuk, hogy ne melegítse a tarkunkat. Mondjuk kopasz férfiak nem tudják ezt az érzést, de mi nők tudjuk, hogy miről is szól, és így ma augusztus 15-e van, és jön ez a furcsa időszak, amikor már szeretnénk, hogy vége legyen a nyárnak, viszont közben mindenhol azt halljuk, hogy ó, már mindjárt szeptember, ugye? Van egy ilyen érzésünk, hogy az egyik felünk még a strandon lenne, a másik pedig már azért fejben az őszi ruhákat nézegeti, mert hogy vannak azért már a palettán megjelentek itt a farmerek és a kötött pulóverek. Tudom, hogy még ilyenkor erre nem is gondolunk, mert hogy javában tudjuk érzékelni még a nyarat, a meleget és ezt a kánikulát, amiben még a mai napon tuti, hogy lubickolunk, mint ahogy a legjobb zenékben is. Jön Sonic és a Sky

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jósli, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Bólogatunk, mint a tacskó kutya a kalaptartón, mert hogy ilyen is van, és amikor mondjuk meglátunk egy ilyen régi-régi típusú autót, ami még úgy néz ki, mint mondjuk a 80-as, 90-es években, akkor biztos vagyok benne, hogy az én korosztályon beliek nagyon mosolyognak, és tudnak is egy picit nosztalgiázni, és ma már ugye elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy hogyan tudtunk ilyen autókkal közlekedni. Nekem kisporszkim volt az első autóm, és a múltkoriban elsétáltam csak egy kisporszki mellett, és úgy belegondoltam, hogy úristen, micsoda boldogság volt, amikor én ezt megkaptam először. Hát azt hittem, hogy a világból kimegyek vele, ahogy ültem benne. Hát ma pedig ugye odaállnánk egy autó mellé, akkor eltörpülne ennek a kis autónak a mérete is. Hát nem, hogy az a luxus, ami ugye majd megadatott már azért autó szempontból is, mennyire azért elhúzott ezek autói mellett. Én azért mindig szeretettel gondolok mondjuk ilyen jellegű típusú autókra. Hát húzunk mi is tovább, mert a programok tekintetében a mai napra vannak lehetőségeim, ugyanis 52. alkalommal tartják meg a jósavárosi napokat, hol máshol, mint az Ungvár sétány 1 és 17 szám előtti sétányon, hogy milyen programokkal várják majd az itt lakókat és azokat, akik mondjuk erre terveznek egy kis esti délutáni kimozdulást. Na, azt nem sokára fogom majd hozni a hallgatóknak, hogy áll a reggeli, készül-e az ebéd, közben pedig jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, ez a legfontosabb, és apró dobjanak be, vagy indítsák el az applikációt, ha olyan helyen parkolnak. Vastag Csaba jön, én pedig kortyolom a kávémat. Egészségére!
1: Én nem akarok senki lenni,

Cosmix csapata és a kis világ, remélem, hogy nagyon sokakban ott él a saját kis világukban az a valami, amitől tudnak pulzálni minden nap, és megadni magunknak azt az örömforrást, amire azért nagyon kell, hogy egy bizonyos korban már rendelkezzünk, hogy mi is az, ami nekünk jó, és sok esetben nem is a külsőségektől vagy tárgyi dolgoktól függ. Bízom benne, hogy nagyon sokan meg is találják mindezt. Na nézzük, mit találunk a Józsavárosban a mai napon, ahol immáron 52. alkalommal tartják meg a Józsavárosi napokat. Hát én itt elkezdtem számolni, mert valamikor, amikor ilyen 14-15 éves voltam, persze simán tartott már a Józsavárosi napi parti sorozat, és akkor még ott a Csokisújnak a parkolójában volt, emlékszem, nagy színpad, rengeteg ember volt, és akkor mehettem el szinte ilyen elsőként éjszakába vagy estében nyúló kis utcabárra, ahol nagyon-nagyon szerettem idősebb srácokkal lenni. Jó élményeim vannak erről, hiszen nekem nagyszüleim is ott laktak, úgyhogy bízom benne, hogy a mostani Józsavárosi nap is hasonlóan élménydúsá sikerül majd a szervezőknek, mert hogy a programokkal úgy kell kalkulálni, hogy délután 3:43-kor kezdődik a Szabolcsi Koncertfúvó zenekar és Mazsore csoport mutatkozásával, majd a Gombóc együtt ad egy kis koncertet, és akkor onnantól kezdve 4 órai megnyitó után rengeteg bemutató, táncbemutató, tehetségek mutatkoznak be, dalárdai bemutató, népzenekar, fitness bemutató, és gyakorlatilag nagyon jó programok lesznek végig, érdemes megnézni egyébként az oldalunkat is, ahol szépen lebontva félórás program beosztással szerepelnek itt a föllépők. Egyébként tűztánc, show lesz majd este 9-kor, és utána a Vox együttessel egy kis utcabáli hangulat, úgyhogy elhúzódhatnak itt a zenés programok, biztos vagyok benne, hogy legalább 10 óráig tartani fog. Nagyon sok minden lesz itt, még fotobox, kosaras fahinta, óriás csúszda, solymász bemutató, kézművesség, sok-sok finomság, úgyhogy érdemes a mai délutánt a Józsavárosba tendálni. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, jó készülődést, ráhangolódást, aztán hajrá, legyen egy élménydús szombati napunk.

ellen mit lehetne tenni, akinek van jó praktikája, nyugodtan megírhatja nekem, mert szerintem erre mindenki nyitott, nem csak a hölgyek, én tudom, hogy a férfiak is. Sőt, amikor már nézem, hogy mindenféle férfi szemtapaszt meg krémek vannak, akkor azt mondom, hogy úristen, hát de jó, őket is, mármint a férfiakat is lehet kényeztetni és odafigyelni rájuk. Ez nagyon fontos, nem csak a belsőjükre, hanem a külsőjükre is. Hát én is figyelek leginkább Dánielnek a híreire, aki pontban 11-kor érkezik, aztán a következő órában hozom azt a programot, amire már lehet éppen mozgással alapozni, hiszen immáron 6. alkalommal rendezik meg a Vittor Nyíregyházi Futó Fesztivált augusztus 29-én és 30-án, hogy milyen programokkal, milyen távokkal lehet készülni. Na ezzel is egy néhány gondolatban mindenképpen fogok foglalkozni. Tartson velem, egészen 2-ig a mikrofon mögött maradok, én Szentai Edit vagyok.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elkészült a nyírszőlősi fejlesztés. Szabálytalanul parkolás akadályozta a munkákat. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Befejeződött a nyírszőlősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyiregyháza.hu. A beruházással lezárult a nyíregyházi önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztéssorozat folytatása volt. A két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyházi Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt, számolt be róla a nyiregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Nagyon meg tudom érteni azokat, akik mondjuk nem igazán éhesek még a délelőtti órákban, mert hogy ebben a melegben inkább isszunk, mint eszünk, ettől függetlenül kell az energia bevitel, úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek, a dalok tekintetében pedig kell a lüktetés, úgyhogy Király Viktor megadja nekünk 11 óra után néhány perc.

0: Mindenből
1: a legjavát adjuk.
2: Leszek a valami, felraszt téged. Leszek a perc, mit át kell élned. Számíthatsz rá.
0: A legújabbak.

Ő volt Lisa Stansfield, és nagyon szeretem ezt a dalt, és még mielőtt megszólaltam, képzeljék el, hogy egy galamb ide rászállt a párkányomra, és mindig úgy megijedek, mert nekem egy kis szomszéd asszonyom mesélte, hogy úgy hagyta az ablakot nyitva, és berepült egy galamb, úgyhogy volt pánikba és káoszba, mert hogy szegény berepült a lakásba, csapkodott össze-vissza. Nem örülnék ennek egyébként egyáltalán, mindent leverne, meg véletlenül még oda pottyantana mondjuk a függönyömre, de reméljük, hogy ilyen problémát azért nem sokan tudnak még elmesélni, én pedig közben elhajtottam, hogy menjen innen. Na nézzük, milyen programok vannak itt, mert hogy érkezik ez a bizonyos kis futófesztivál, amire egyébként én is kaptam meghívást, a program pedig augusztus 29-én és 30-án lesz, immáron 6. alkalommal szervezik meg. Szombaton egy motivációs estel készülnek, ahol a futó élettel kapcsolatos személyek fognak majd egy ilyen kis motivációs előadást tartani, magáról a futásról, gondolom arról, hogy ők hogy kezdték, és egy úgynevezett kis adrenalin fröccsöt kapnak majd azok, akik vasárnap rajthoz állnak. Egyébként ezen a rendezvényen mindenki ingyenesen részt vehet, viszont regisztrációhoz kötött. A verseny pedig majd vasárnap reggel 8:30-kor indul, és akkor rajtolnak el a fél maratonisták, majd fokozatosan az 5-10, illetve 2,5 kilométeres táv futói is. Vasárnap reggel 6 órától nagyon sokan majd a helyszínen, biztos vagyok benne, hogy ott fognak nevezni, átveszik majd a rajtcsomagokat, és 10 órától egy kis vidámmanó koncerttel fogják várni a legkisebbeket, és utána 11:20-kor fogják majd körbefutni a belvárost egy szűk, közel kis 1 kilométeres távon. Ez mindig nagyon aranyos, amikor mondjuk a gyerekek kezét fogja a nagyapa, a nagymama, és úgy együtt futnak, úgyhogy szuper dolog lesz ez. Én azt gondolom, hogy alapozni is lehet már erre a kis rendezvényre, egységben pedig az erő, hogyha valaki egy picit úgy is érezni, hogy ó, hát ő nem fogja kibírni, én biztos vagyok benne, hogy egy 2,5 kilométert, egy 5-öt is, még én is lefutok, hogyha van hozzá társ, és persze húzó erő, úgyhogy erre lehet készülni. Én nagyon jó tervezgetést kívánok mindenkinek, a legjobb zenék pedig addig is. Ha alapoznak, akkor szóljanak éppen a fülben, mert hogy jön DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez.

szurkolóként megjelenik a Continental arénában. Hát ők is tájékozódhatnak arról, akár az oldalunkról is, hogy bizony itt a szakmai stábban is azért vannak változások a játékos keretben is, viszont ami a híreim között szerepel, hogy majd a kék cápák itt a 8-7-es felkészülés alatt azért több edzőmeccset is játszanak, az új csapatot pedig először majd szeptember 5-én a TF Budapest elleni felkészülési meccsen láthatják majd a nyíregyházi szurkolók, és a Zsitko Ernő emléktornán is láthatjuk majd a csapatot, amit szeptember 11-én és 12-én rendez meg a klub. A házigazda mellett a következő csapatok fognak majd itt szerepet kapni. Jászberény, Tiszaújváros, valamint a zöld csoportos Dunaharaszti lép majd pályára a Continental arénában. Lehet tájékozódni az oldalunkról is a hírek tekintetében. Best FM Nyíregyháza.

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

is a hangunkat, erre én azért oly formában buzdítok mindenkit, hogy legalább otthon beszéljük ki magunkból azt, amit lehet, és tudjunk köszönetet is mondani azért, amiért viszont azért úgy érzem, hogy megérdemelten várják el mondjuk a nagymamák. Én nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek a konyhában, és tudom, hogy vannak olyan drága nagymamák, akik akár 10x embert is képesek ellátni egy-egy hétvégén finomsággal. No, és persze tudjuk jól, hogy ma már azért nagyon sokan megválogatják, hogy mit tegyenek, mert amit eszik Marika, annak lehet, hogy nem jó az, amit éppen Józsi enne. Szóval le a kalappal, akik ilyenkor akár 4-5 vagy még több fogást is képesek előrittyenteni. Augusztus 15-én a Máriákat egyébként is lehet köszönteni, mert ők a névnaposok, úgyhogy boldog névnapot, drága Marikák, Marika nénik, egy nagy cuppantós mindenképpen jár nekik is, és a legjobb zenék jó hangulata is varázsoljon el mindenkit itt a Best FM hallgatók körében. Híreim vannak viszont városunkról, ahol azért nem árt figyelni és betartani a szabályokat, mert hogy 16 új térfigyelő kamerával bővül majd itt a város közterületi kamera rendszere. A szakemberek jelenleg az üzembehelyezés előtti utolsó beállításokat végzik, és több helyszínen lehet is látni, hogy ilyen emelő kosárból dolgoznak majd itt a szakemberek a berendezéseken. Az új kamerákat elsősorban nagy forgalmú csomópontoknál és frekventált közterületeken helyezik el, ezzel tovább bővítve a város megfigyelő rendszerét. Hát ez nagyon fontos szerintem, egyetértünk abban, hogy ez nagyon el kell mindenhol, főleg időnként azért, ha belvárosban sétálunk, akkor ott is látjuk, hogy húha, hát azért nem árt, hogyha valaki mindent lát és mindent figyel, remélhetőleg ugye ez segíteni fogja majd nem csak a közterület felügyeletnek a mindennapi munkáját, hanem a rendőrségi intézkedésekhez is nagyon fontos információkkal fog majd szolgálni. Jó utat kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább itt a 103.9-en.

Pontosan fölmerül a kérdés, ami minden édesanyának ismerős lesz, hogy anya, mit eszünk? Ugye szombat van, augusztus közepe, azért odakint nyár, hát nem tudom, ki az, aki ma mégis nekiáll mondjuk egy háromfogásos ebédet főzni. Hát én azt mondom, szombaton jár a könnyítés, oké, hideg tészta, mondjuk görög saláta, egy jó szendvics, lángos, rendelés vagy bármi, amihez nem kell akár több órát is állni a konyhában, de ha már ott vagyunk és ott állunk, akkor veregessük meg a saját vállunkat, hogy jól van, ezt is meg fogjuk csinálni. A déli étvágyhoz kívánok mindenkinek sok finomságot, a hírek hallgatására pedig figyelmet, mert hogy mindjárt dél van, érkezik Dániel itt a Best FM-en a legfrissebb hírekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változnak a felnőtt házi orvosi körzetek Máté Szalkán. Kisebb tűz keletkezett a piaszcsarnoknál. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán. Olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó házi orvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Kisebb tűzeset történt a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok egyik helyiségében. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A tűzeset az épület Búza utcai felüli bejáratánál található egyik helyiségben történt. A városi tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, majd egy vízsugárral kezdték meg az oltást. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább és senki sem sérült meg. A helyszínen elvégzett tűzoltói munka után a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tűz kialakulásához. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében adat élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a

Tapata fölkészül, mint ahogy Jerry Halliwell és a Well Hello is fölkészül ebben az órában. Én pedig nagyon szépen köszönöm. Mónika, hát mit is ír nekem? Nem akarunk főzni, hanem enni akarunk. Szombaton pedig szerintem ez teljesen legális. Mi az az étel, amit mondjuk nyáron, bármikor, bármilyen mennyiségben meg tudunk enni? Fölmerült a kérdés bennem, és jött egy válasz. Görög saláta, paradicsomos mozzarella, nagyon jól hangzik. Tészta, lángos, fagyi, vagy van valami teljesen vállalhatatlan kedvencünk? Mi lehet az? Lehet nekem megírni nyugodtan, én Zenta Edit vagyok. Várom az üzeneteket.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napod. Hallgasd a Best FM-et!

Best FM-en 12:30-kor kívánok jó készülődést. Úgy látom, hogy itt a lusta szombati ebéd ötletekből hiány azért nincsen a mai napon. Görög saláta grillezett csirkemell nagyon jó tetszik. Paradicsomos mozzarellás tészta. Ez is fincsi lehet. Tortilla mindenféle belevalóval. Hideg gyümölcsleves. Jaj, de fincsi lehet. Ez is tejszínhabbal, ugye megspékelve még jobb. Lecsó friss kenyérrel, ezt is el lehet készíteni. Nekem van még otthon egy cukkinim, szerintem azt se fogja elrontani, hogyha belevágom egy picikét, és valaki megturbózza mondjuk, nem is tudom mit, szagad bele nokedlét, vagy tarhonyát tesz bele, rizset, igen, igen, nagyon sokféleképpen el lehet készíteni a lecsót. Valaki grillkolbás süt egy kis kukoricával, van, aki a lángosra esküszik, és van, aki arra, hogy nem is főzünk ma semmit, hanem ahol vagyunk, ott eszünk. Hát jó étvágyat kívánok mindenkinek, jó készülődést, és ami a legfontosabb, nagyon jó hangulatot augusztus 15-én itt a Best FM.

szólnak a legjobb zenék nálunk, amihez én nagyon jó egészséget és jó hangulatot kívánok mindenkinek, és gondolok most itt azokra is, akik mondjuk éppen betegek. És nem csak az allergiásokkal fogunk foglalkozni egy picikét, bár nem árt, hogyha ők is tudják, vagy érzik már, hogy nagyon nehéz napok várhatnak majd rájuk, mert a parlagfűnek a pollenje már azért országszerte itt jelen van a levegőben, legalábbis itt a tájékoztatás szerint már egyre több helyen érheti el a pollen koncentráció a tüneteket okozó közepes szintet, és itt a megerősödő szél bizony nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért szegény allergiásoknak száraz szeles időben különösen, ugye zivatarok közelében érdemes csukva tartaniuk az ablakokat, mert hogy a parlagfűre érzékenyeknél hamarosan jelentkezhet mindenféle orfolyás, tűzszögés, szemviszketés vagy könnyezés, úgyhogy mindenképpen érdemes erre már nekik időben fölkészülni, és persze kérjék a kezelő orvosoknak a segítségét, a legfontosabb a jó egészség. Szoktok is mondani, minden mást megveszünk, ugye? Csak egészség legyen. No meg jó zene, amiből nincs hiány itt a Besten.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Bestefem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó fedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Bestefem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Beszélgetőmet hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

fejben már teljesen, mondjuk normális a napunk, aztán a testünk valahogy közli, hogy húha, most ver a szív, most mindenki egy kicsit kapaszkodjon, mert valami nincs rendben, és szerintem ezt nem csak a diákok, hanem felnőtt korban is még mindig vannak olyan élethelyzetek, amikor érezhetjük, hogy heves a szívverés, kicsit izzadunk, remegünk, szédülünk, kapkodjuk a levegőt, és közben azt érezzük, hogy valami tényleg nagyon nincs rendben. Pedig a pánikroham elképesztően ijesztő tud lenni, miközben maga a pánikreakció általában nem veszélyes, és azt mondják, le is fog csengeni. Nem tudom, kinek mi a praktikája erre, kinyit egy ablakot, kimegy sétálni, elmegy futni, nagy levegőt vesz, vagy éppen mitől pánikolunk be? Érdekes ez is, hogy megfigyelhetjük, hogy ki mire kényes, vagy mitől jönnek ezek a szívverések és mindenféle izzadás. Van, aki a gyerekétől, van, aki a főnökétől, van, aki a férjétől, valaki éppen mondjuk a reptéren, hogyha meglát egy feliratot. Szóval érdemes ezen gondolkodni, viszont nagyon jó, hogy Szakács Tibiék erről is szoktak beszélni egyébként dr. Móri Gyulával a csak 10 perces beszélgetős kis műsorukban, úgyhogy meg lehet nézni a weboldalt, csak10perc.hu, ezt kell egyébként a keresőbe beütni, és ott akár a műsor tárból vissza lehet keresgetni azokat a beszélgetéseket, amiket ők nagyon-nagyon tanulságosan szoktak nekünk. Minden reggel 8:30-kor, és majd Dékán Istvánnál 5:30-kor ugye ismételni is, úgyhogy ajánlom figyelmébe akár a stressz kezelésre kapcsolatban is azt a beszélgetést, amiből szerintem mindenki tud tanulni. Én is egyébként stresszes gyerek voltam, csak hogy egy picit meséljek, ilyen tövigrágot körömmel, tényleg így ültem végig még a gimiben is. Aztán mai napig is hiába mikrofon előtt vagyok, mindig van egy ilyen izgalom az embernek a fejében, amikor odaáll, és tudja jól, hogy meg kell szólalni, beszélni kell. Nekem nagyon működik a légzés technika, egyébként Tibiék erről is beszéltek ebben a bizonyos csak 10 percben, hogy nagy levegőt veszek, kicsit raktározom, és nagyon-nagyon lassan fújom ki, és azt az ember többször meg tudja ismételni, akkor olyan szépen be tudja a szívritmusát állítani ezáltal, úgyhogy érdemes akár ezt is kipróbálni. Nagy levegő bent tart, és akkor szépen lassan kifújjuk. Egy biztos, hogy mindenkit nyugalomra intünk, mert ez a legfontosabb tényleg, hogy a mi kis belső békénk az rendben legyen. No, ehhez segít a következő dal. Csak te meg én, erről énekel nekünk Péter Fibori és Geszti Péter itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 500 új parkolóhely a stadionnál, szakirányú továbbképzések az egyetemen, még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a Nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a baleset veszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

No, egy óra után hivatalosan is elkezdődött a szombat délután, és ilyenkor már nem kell bizonyítani semmit. Lehet nyugodtan kávézni, fagyizni, ledőlni egy órára, vagy akár tervezni egy programot. Ennek is megvan itt a lehetőség, akár a Józsavárosban, ahol ugye a délután folyamán kezdődnek az 52. Józsavárosi napok, aminek a program részletei is olvashatóak oldalunkról. bestfmnyiregyháza.hu. Szuper délutánt kívánok mindenkinek, a Gorillaz dalával pedig indítom is ezt az órát.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ide úton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

igazi csókolózós kis dalocska volt, és föl is merült a kérdés bennem, hogy vajon mennyi ez a csókolózási idő, ami után már mondjuk nem romantikus maga ez a kis pillanat vagy jelenet, hanem munkavégzésnek is lehetne nevezni, mert van egy tájföldi házaspár, akiknek erre egészen elképesztő a válaszuk, ugyanis 58 óra, 35 perc, 58 másodpercig csókolóztak, és ezzel övék lett a világ leghosszabb csókja. Hát én elájulnék itt szerintem már a nem tudom hányadik percben, ugye, hogy mikor lehetne kávézni, de ők egyébként a mosdóba is úgy mentek ki, hogy közben összeért az ajkuk, mert hogy ez volt gyakorlatilag egy föltétele ennek a versenynek. Hát nem is csak az idő, de úgy elgondolkodtam rajta, hogy kinek mi mondjuk a legfurább hely, ahol valaha csókolózott. Nem is tudom, munkahely, esküvő, strand, repülő, első randi, mozi. Lehet ezzel egy kicsikét így játszani, vagy legalábbis, hát igen, elgondolkodni, ha még emlékszünk erre, és merünk emlékezni róla. No, hát tegyék meg akkor ezt, hiszen a szombati napok erre is valóak, hogy egy picikét úgy nosztalgiázzunk, akár a múlton, jó? Vagy csak akár ennek a hétnek a legszuperebb kis eseményein. Én közben zenélek, ez a Best FM. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

0: Egyből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Egy jó kis mambózás után én hozom a desszertet, mit szólnak hozzá a Best FM hallgatók, egy jó kis sütemény mindig jól tud esni. Én mondjuk fagyival szeretek mindent enni, még a kávémba is teszek fagyit, mert nagyon szeretem, és nagyon sok torta vagy sütemény szelet mellé azért úgy dukál az a kis csoki vagy vanília fagyi, no meg tejszínhab, meg minden más. De ha már ezt mondom, akkor vannak híreim, ugyanis megvan Magyarország tortája 2026. Idén ugyanis 6 torta jutott a döntőbe, a zsűri pedig végül a gyulai kézműves cukrászda alkotását, a Bíbor fehére, de szép név, ezt választotta győztesnek. A torta egyébként az utolsó pillanatban kapta ezt a nevet, korábban fehér mámorként szerepelt, és én megnéztem itt, hogy milyen összetevőkből áll ez a torta, amit én biztos, hogy meg fogok kóstolni, mert minden évben igyekszem megkóstolni az országnak a tortáját. Hát ebben a tortában erdei gyümölcs van, túró és tejföl áll gyakorlatilag így az édeség központjában. Gazdag Felbert Piskóta adja az alapot, és erre kerül ez a sejmes, tejfölös, rögös, túrós kis keverék. A tortát pedig erdei gyümölcsös zselé réteg teszi teljessé, amelyhez édes ribizlibort is felhasználtak. A győztes tortát majd hamarosan a nagy közönség is meg tudja kóstolni, ugyanis Magyarország tortája ugye hagyományosan augusztus 20-a környékén jelenik meg a cukrászdák kínálatában, és szerintem nagyon sokan várják már is, hogy meg fogják kóstolni. Én abban tökéletesen biztos vagyok.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Rádiót, Molokó, itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és egy kis pszichológiai tartalom, mert ugye múltkoriban olvastam, hogy van három olyan fontos szó, amit hogyha gyakrabban mondanánk ki, akkor valószínű, hogy boldogabbak lennénk. Hát fölmerült bennem is, hogy vajon mi lehet, és én jól tippeltem az egyiket, mert a köszönöm az egyértelműen itt szerepel, mert akik bizony kimondják a köszönömet, azt kell, hogy mondjam, hogy a hála egyik legerősebb kapcsolat erősítő szava, és nagyon sokszor vagyunk hajlamosak arra, hogy ne mondjuk meg, ugye ne köszönjünk meg, akár egy kis segítséget a családtagjainknak, és sokszor olyan természetesnek veszünk nagyon sok dolgot, és úgy elfelejtünk egy köszönömöt oda mondani, pedig nagyon is van megköszönni valónk. Például, hogy megköszönjük a párunknak, vagy épp a szüleinknek, hogy elkészítik az ebédet, a vacsorát, elviszik az autót a szervizbe, jobb esetben meg is tankolják, vagy meghallgat minket egy nehéz nap után. Az egyértelműen azt üzeníti, hogy látjuk az erőfeszítéseit, és értékeljük mindezt. Egyébként pszichológusok szerint azok a párok, akik rendszeresen kifejezik egymás felé a hálájukat, általában elégedettebbek a kapcsolatukkal, és könnyebben birkóznak meg a konfliktusokkal is. A másik ilyen a sajnálom. Ugye előfordul, hogy a bocsánatkérés sokaknak nagyon nehéz, mert van, aki attól fél, hogy gyengének tűnik, vagy éppen nehezen látja be azt, hogy tévedett. Pedig a bocsánatkérés nem arról szól, hogy kinyert a vitát, hanem sokkal inkább arról, hogy fontosabbnak tartjuk a kapcsolatot, mint azt, hogy minden áron igazunk legyen. Szerintem egy jól időzített sajnálom egyébként képes megtörni a sértettségnek a spirálját, és akár úgy, hogy ezt is lehet alkalmazni. És a harmadik ilyen szó, ami szerintem megint csak magától értetődőnek tűnik, ami nem más, mint azt, hogy kimondjuk, hogy szeretlek, pedig ugye a szavakkal is kifejezetten lehet azért a szeretetet erősíteni, nem csak a párkapcsolatban, hanem a szülőgyerek, testvéri, vagy akár a nagyszülő unoka kapcsolatban is, úgyhogy én nagyon szeretek egyébként olyan anyukákat hallani, akik többször elmondják a gyerekeiknek azt, hogy szeretlek. Hát mondjuk ki mi is, jó? Közben pedig élvezzük is a legjobb zenéket. Jön Ricky Martin és a She Bangs.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Nagyon szépen eltelt ez a mai délelőtt és délután, hiszen mindjárt 2 óra van, innentől kezdve Dékán Istvánnal lehet majd itt rádiózni, úgyhogy én is elengedem a Best FM hallgatókat, és azt kívánom, hogy tényleg legyen ez a szombat olyan, ami ennek az augusztusi szombatnak lennie kell, sok nevetéssel, jó kajákkal, jó társasággal, napsütéssel, és lehetőleg, ami legfontosabb, 0 felesleges stresszel, úgyhogy mindenki töltse úgy a napot, ahogy neki a legjobb, és élvezzük ki még a nyarat, mert ugye ez is nagyon fontos, ugyanis tart még javában a vakáció, van még szeptember 1-ig azért egy jó pár nap és 7 is, úgyhogy ebbe még bele lehet csempészni, nem csak a tanszer bevásárlását és beszerzését, hanem mindenképpen még a pihenést. Én nagyon köszönöm az elmúlt óráknak a figyelmét, köszönöm tényleg, hogy velem rádióztak, holnap pedig ugyanúgy érkezem majd 8 óra és 2 óra között itt a 103.9-en. Délután józsavárosi napok, ne felejtsék el, a Józsavárosban várnak mindenkit sok szeretettel, kapcsolódjanak ki, mert ez is nagyon fontos. Kell a töltődés, ugye nem csak merítjük az aksit, hanem töltjük is, és ez vonatkozik a személyekre is, mindenkire. Köszönöm a figyelmet, az elmúlt 6 órában Zenta Jerita rádiózott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elkészült a nyírszőlősi fejlesztés. Szabálytalanul parkolás akadályozta a munkákat. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Befejeződött a nyírszőlősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyíregyháza.hu. A beruházással lezárult a nyíregyházi önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztés sorozat folytatása volt. A két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyházi Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Hát majdnem azt mondtam, hogy újra vasárnap délután, hát szombat van, egy kicsit képzabarva vagyok, de a délutánt elindítottuk. Igen, István vagyok, ez a Best FM, és jönnek a legnagyobb dalok, na meg informálódunk, nézzük, hogy mi történt a héten. Már is jönnek a legfrissebb előrejelzések, itt pedig a Lady Marmalade pörög. Best FM. So, sisters, let me hear you.

Csompoldalát hallgathattuk, I'm Still Love, itt a legnagyobbak között az Apuved, meg pedig mindjárt a folytatásként, előtte a legfrissebb előrejelzések. 32 fok a hőmérőn, ez a mai csúcsértékünk, innen csúszunk lefelé, a szél az délnyugatias jelenleg, aztán délkeletivé fordul, mindkét esetben melegebb légtömegek érkeznek, a szél egyébként mérsékelt, úgyhogy hát semmi komolyra készülünk, nem érdemes, nyugodt, késő nyárias napok várnak ránk, emelkedő hőmérséklettel a hétfőben 34-35 fokkal, ez lesz a hónap utolsó ilyen forró napja, aztán már inkább ilyen 30 fok elején fogunk csúszni a szeptember irányába, a csúcshőmérsékleteket tekintve még a hónap végén is 29-30 fok várható, akkor már majd sokkal csapadékosabb időjárás mellett. Ennyit a legfrissebb előrejelzések felől. Jöjjön az Apuved meg a Well Hello énekkel, csak te meg én, Geszti Péter, meg Péter Fibori új dala is itt velünk.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Itt énekelt az Everlast, ez a Best FM. Nálunk pedig NAV ügyfél fogadása, egészen pontosan itt a változás, melyre készülnünk kell, és mely augusztustól élesedik, itt a 20-ai hétvégéhez közeledve. Ez azért nagyon fontos, mert dömping van, méghozzá a lakáskeresgélés miatt, ugye kiderültek a ponthatárok, mindenki most próbál albérletet keresni. Látnunk kell, hogy az albérlet kiadásának jogszabályai vannak, illetve az adózási rendszert mindig szem előtt kell tartanunk, mindkét félnek fontos ez, akár annak is, aki kiveszi ezt a lakást. Így pedig a NAV ügyfél szolgálata a nyitvatartás szempontjából nagyon fontos, hiszen, ahogy mondtam, augusztus 7-től van itt egy kis változás, 7-8, itt csak délelőtt 8:30-11:30 között, 19:20-21, itt pedig csak a 19-ei napon mehet ügyeket intézni 8:30 és 14 óra között, úgyhogy hát elég szűk a keresztmetszet, én azért figyelnék erre, tájékozódjon akár a nyíregyháza.hu-n vagy a NAV oldalain is, akár és jöjjenek a dalok. A Madison Avenue énekel, ahogy a Hell Are You a klubokból, a Bagoshi Brothers Company is csatlakozik hozzánk.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

lendületes percek, egy kis elektronikus hangzás, David Guettával, Just a Little More Love, hallottuk a dalt, és hulladék szállítás legyen figyelmünk fókuszában. A forróbb napokon átszervezték a hulladékaink elszállítását. 6 óra helyett 5-kor kezdenek az éjak dolgozói, akik elkezdik összeszedni a hulladékgyűjtő edényeket, illetve kiüríteni a kukákat. Ezzel párhuzamosan a mi munkánk is egy kicsit megváltozott, ugyanis nem 6 órára kell kihelyezni a gyűjtőpontokra az edényeket, hanem 5 órára, mert csak akkor lesz lehetőség elszállítani. Az ok rendkívül egyszerű, ha korábban kezdenek, korábban végeznek, nem kell annyit a forró, tűző napon lenni, így segíti az éjak a dolgozóit, tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n, vagy az éjak oldalán. A dalokat pedig nyugodtan ide bízhatja. Már folytatjuk is a Hold dalával, Dr. Véressel, Álmokfutókkal, Náksi Attilával és Lotfi Begivel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Változnak a felnőtt házi orvosi körzetek Máté Szalkán. Kisebb tűz keletkezett a piaszcsarnoknál. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán. Olvasható a város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó házi orvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Kisebb tűzeset történt a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok egyik helyiségében. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A tűzeset az épület Búza utcai felőli bejáratánál található egyik helyiségben történt. A városi tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, majd egy víz sugárral kezdték meg az oltást. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább, és senki sem sérült meg. A helyszínen elvégzett tűzoltói munka után a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tűz kialakulásához. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozás fejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföldi Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

3 óra után 4 perccel újra köszöntöm, ez a Best FM, a híreket követően Dom Novival indulunk, mindjárt jön az Unexpected, 33 fok továbbra is a hőmérőn. Én a szabadtéri programokat mindenképpen priorizálnám, hozok is ide mindjárt egyet. Jósavárosi napok, második szeletkije, második etapja, mindjárt.

Lenny Kravitz énekelt, illetve pengetett, a Forest Street pedig dúdol, mindjárt legyen úgy, mint rég. Hallottuk a dalt, és készüljük az 52. Józsvárosi napokra. A programsorozatra, melynek a második napjához, második szeletkényhez, második etapjához érkeztünk. Ugye az első nap a sportról szólt. Mint ahogy beszéltünk róla tegnap, egyébként nagyon jól sikerült, a második nap pedig az Ungvársétány előtti 1:17 szám előtti téren lesz megrendezve, mint évek óta. Mindig itt a fedett területen lesz ez a kis kulturális programocska, amelybe azért mindenképpen érdemes belepillantani, a Spirit Medibál, aztán az Eszterlánc Északi Óvoda gyermekmosoly tag intézményének zumbás előadása, de lesz itt örömtánc. Érkeznek Naninskék, akik szerintem azért minden évben nagyot mennek, tűztánc, box, Goldens Group, azért van mire figyelni. Mindezek mellett a hangulat, és persze a jókedv és a kacagás az borítékolható. 52. Józsavárosi napok, a programok 14:45-től egy kis megnyitóval indultak. Érdemes ide is figyelni tehát. Folytatjuk a Forest Street-tel, Hazel Kicks-el, és majd El kell, hogy engedj Marics Petivel. Messi.

Hi Alex, és a Nehéz vagyok itt a legnagyobbak között, közben pedig hát készülünk az iskolára. Őszinte leszek, szerintem már minden szülő elkezdte összeszedni a tanszereket, a ceruzzákat, a színest, a körzőt, a vonalzót, a füzeteket, vagy éppen a borítót, a matricát, vagy nem is tudom mi kell, még ilyen kis tároló edények, főként az első osztályba. Szóval szerintem ez a roham már elindult, sőt, hát legalábbis nálunk, meg a baráti körben ez már tutira működik. Így pedig fontos tudni, hogy idén is segít majd az önkormányzat az általános iskolás gyerekeknek a felkészülésben. A tavalyi 3000-rel szemben idén 5000 forintos tanszercsomag érkezik majd, ezzel segítve minden alsó tagozatos diákot. Számoljon ezzel, kalkuláljon ezzel, és közben jöjjenek a dalok. Nellyvel autózunk, Ride With Me, aztán Kön, Karamell és a Jelenés, itt a legnagyobbak között.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Azariát hallottuk az introvertált dal után, pedig népig ellenőrzést most nem a boltokban, hanem a játszótereken jártak. Országos ellenőrzést tartott a játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalokkal együtt. A 3000 játszótéri eszköz vizsgálata közben a hatóság szakemberei a játszóterek 37%-nál és az ellenőrzött eszközök durván 35%-ánál állapított meg valamilyen hiányosságot, esetlegesen jogsértést. Ide tartozik infóként, hogy az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok együttes összege 14 millió forint, úgyhogy talán rendbe kéne rakni a játszótereket. Ezzel szerintem mindannyian egyetértünk. Jöjjenek a dalok! A Sound Lovers és Runaway után Charlie-nek el mindenki valaki, aztán közeledünk a hírekhez. Dani hozza a legfrissebbeket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 500 új parkolóhely a stadionnál, szakirányú továbbképzések az egyetemen, még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a Nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvíz elvezetést, és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a baleset veszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

4 óra után továbbra is a legnagyobbakkal, körbevéve feltöltött zenei listával, Curtis Kegyelem Staccabóval, Well Hello-val, és most indulunk Christina Milian-nel. A Vanyolokett miután pedig őnek is 20. infó, nézzük, hogy mi a változás.

A Stack Cabo után 20-a, rengeteg minden változás, és szerintem ezt a 20-ai változást mindenki várja. Ha más nem csak azért, mert hát az azt jelenti, hogy pihenünk, és akárhogy is nézzük, a 20-ai napunk az csütörtök, a pénteket ledolgoztuk, tehát hogyha a hétfőket szerdával tudott valamit csinálni szabadság árán, akkor számoljunk csak ezzel a hétvégével, meg a jövő hétvégével. Ez az egy szép kis pihenésnek mutatkozik, vagy mutatkozna. Hulladék szállítás 21-22-én az EAC Nonprofit Kft. Tájékoztatja ügyfeleit, hogy 21-én és 22-én a hulladék szállítása megszokott járatrend szerint történik. Zárva tartanak az ügyfélszolgálatok, továbbá a hulladék udvarok is. Aztán itt van a NyírVV infója, amely szintén 20-ára van kihegyezve. A NyírVV Nonprofit Kft. Tájékoztatja, hogy 20-án és 21-én áthelyezett pihenőnapon változik a szolgáltatás rendje, a piacok a vásártér augusztus 20-án zárva, 21-én viszont már nyitva, aztán a fizető parkolók mindkét napon díjmentesen használhatóak, 20-án és 21-én az állategészségügyi telep zárva lesz. Mindenki egészíti és bővebb info a nyíregyháza.hu vagy a Best FM oldalán, de itt majd mi még tutira beszélünk erről is. Már is jönnek a legnagyobbak. Curtis-tel a kegyelem, majd a Black Eyed Peas folytatja hoz újra lendületet. Let's get it started!

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A nyíregyháziak.
2: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket.

Piros az alma, Mezi Misi énekelt, és itt van előttünk a legújabb lehetőség, hogy egy jó kis melót megkaparintsunk. Ugye mindig szoktam hozni ilyen jellegű híreket, hogyha van valami jó meló, melyre érdemes felkapni a tekintetünket, akkor általában beszélünk erről. Fókuszban a könyvtár, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgató helyettesi pozíciójába várnak jelentkezőket, lehet megpályázni a munkakört, mely határozott időtartamra 27. január 1 és 29. december 31-e között valósulhat meg. Minden kiegészítés fent van a nyíregyháza.hu-n. A pályázatokat október 1-ig lehet benyújtani. Talán annyit mondhatok, hogy hajrá, és folytatjuk dalokkal. Madonával, a musical, hozunk lendületet, aztán itt lesz nekünk majd a Jetlag karszalagja.

A Melody Maker után egy kis tömegközlekedés, egészen pontosan jöjjenek a nagyvasak. Nézzük meg, mi a helyzet a MÁV háza táján. Említettem, már többször beszéltünk már róla, hogy egy komolyabb fejlesztés kezdődik, mely 10 éven át itt lesz majd velünk, és melynek eredményeképpen egy sokkal biztonságosabb, sokkal jobb vasúti közlekedésben reménykedhetünk, ahol jobb lesz majd a vágányok, a váltók helyzete, jobb lesz majd a vasúti kocsik, a mozdonyok állapota, hát ezt ígérik. Ez a fejlesztés több lépcsőn át történik meg. Itt van az első komolyabb munkálat, éjszakai zajjal járó munkák augusztusban Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. A cikket így találja a Best FM oldalán, van ez a Szerencs Nyíregyháza Záhony vasút vonalon, ahol ütemezetten az éjszakai órákban lesznek munkálatok. Eperjeske, 3. és 19. között Nyíregyháza és a kitérőnél 7-től 10-ig, majd 10, 11, 13, 14 éjszakája a zajos időszak. Görögszállás, Nyírtelek, Rakamoz, Kisvárda,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkészült a nyírszőlősi fejlesztés. Szabálytalanul parkolás akadályozta a munkákat. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Befejeződött a nyírszőlősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyíregyháza.hu. A beruházással lezárult a nyíregyházi önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztés sorozat folytatása volt. A két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyházi Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 perccel járunk 5 óra után, nálunk itt szólnak a legnagyobbak, most is ez a Best FM, és az utolsó 60 percet indítva. Itt van nekünk a Give It To Me, Timbalanddal és Nelly Furtadóval, Justin Timberlake-kel, aztán pedig ítélkezési szünet infóként mindjárt.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM. Csak.

Itt pörgött nekünk a 90-esek egyik gyöngyszeme, az East 17, az It's Alright, melyet hallottunk. Ez a Best FM ítélkezési szünet. Kezdődik ez július 15-én és egészen augusztus 20-áig tart a bíróságok. Főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat ez idő alatt, azonban az ügyfélszolgálatok továbbra is elérhetőek. Ott a postaládában lehet bedobni az iratokat, és a többi, és a többi. Tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n, fent van a cikk, az info. Fehér Holló, Horváth Tamással és Kovával, French Affair-rel, pedig My Heart Goes Boom irányt át a diszkó is a folytatásként.

Ez volt a Funky Groove, minden bulik egyik sztár dala, itt a legnagyobbak között ezt hallotta. A Ne dobd ki az iskolatáskát program pedig még egy jó ideig, augusztus 21-ig tart, illetve számít a segítségére. Ez ilyen újrahasznosító program, lényegében minden, ami iskolaszer és használható még, a srácok pedig megunták, ezt ajánlhatjuk fel adományként. Ezeket eljuttatva az éjakhoz, adhatunk majd valakinek egy kis segítséget az iskola kezdéshez, méghozzá úgy, hogy odaadjuk a táskákat, odaadjuk a tornazsákokat, a könyveket, a ceruzákat, a körzőket, a vonalzokat, a radírokat, egy csomó minden számításba jöhet, érdemes tájékozódni. A programban egyébként nagyon sokan részt vettek már, eddig 80 táska gyűlt össze adományként, tehát ehhez lehet még csatlakozni, ahogy mondtam, a program 21-ig tart. Ne a szemétre dobja, ajándékozza el, ez sokkal jobb és barátságosabb megoldás is, még a környezetnek is, hiszen akkor nem került a szeméttelepre. Tájékozódjon akár az EAK oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n, a Best FM oldalán van, tehát felület bőven, az Ülünk a vonaton pedig már érkezik itt, ez a Best FM.

0: változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: zenéd. A te rádiód. Best FM.
1: Best FM.

A TNT ünneplős vagy jubileumi dala 30 éves volt a banda, amikor ezt felénekelték korongra. Az évben álmodtunk itt a legnagyobbak között, és az Oasis folytatja a dudalászás perceit. Wonderwall már az utolsó etapban. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, mi vár ránk a holnapi nap. A vasárnap figyelmünk fókuszába, 34 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Egy lassú emelkedésben vagyunk, mely keddel záródik le. Jelenleg a friss adatok szerint marad ez a déli, délnyugati a sáramlás. A reggel perceiben, holnap reggel 17 fok a startnál, és nagyon szépen kúszunk felfelé, zavartalan napsütés, felhőket sem látunk majd. Érdemes majd szabadtéri programokat keresni a vasárnapban is. Ide egy kis kalendárium, akkor már majd 16-a lesz, tehát közeledünk a 20-ai hosszú hétvégéhez. Ábrahám István és Szeréna ünnepli névnapját. Madonna pedig ünnepel, 68 éves lesz. Majd, tehát holnap 16-án jó ünneplést kívánok mindenkinek az Oasis dalával. Folytatjuk a Bombón varázsjele, meg Roger Sanchez diszkó dala is érkezik. Aztán én pedig közben búcsúzom, a Night Shift érkezik, a szombati ütemterv szerint számíthat rájuk, és hát találkozunk holnap a délutánban. Újra itt Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változnak a felnőttházi orvosi körzetek Máté Szalkán. Kisebb tűz keletkezett a piaszcsarnoknál. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től módosulnak a felnőttházi orvosi körzetek határai Máté Szalkán. Olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó házi orvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Kisebb tűzeset történt a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok egyik helyiségében. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A tűzeset az épület Búza utcai felüli bejáratánál található egyik helyiségben történt. A városi tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, majd egy víz sugárral kezdték meg az oltást. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább és senki sem sérült meg. A helyszínen elvégzett tűzoltói munka után a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tűz kialakulásához. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében adait élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: in half the goodie bag.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: 500 új parkolóhely a stadionnál, szakirányú továbbképzések az egyetemen, míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a baleset veszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkészült a nyírszőlősi fejlesztés. Szabálytalanul parkolás akadályozta a munkákat. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Befejeződött a nyírszőlősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyíregyháza.hu. A beruházással lezárult a nyíregyházi önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztés sorozat folytatása volt. A két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyházi Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Változnak a felnőttházi orvosi körzetek Máté Szalkán. Kisebb tűz keletkezett a piaszcsarnoknál. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től módosulnak a felnőttházi orvosi körzetek határai Máté Szalkán. Olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzethatárok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó házi orvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Kisebb tűzeset történt a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok egyik helyiségében. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A tűzeset az épület Búza utcai felüli bejáratánál található egyik helyiségben történt. A városi tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, majd egy vízsugárral kezdték meg az oltást. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább és senki sem sérült meg. A helyszínen elvégzett tűzoltói munka után a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tűz kialakulásához. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

0: Hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 500 új parkolóhely a stadionnál, szakirányú továbbképzések az egyetemen, míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul. A területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
2: That's just the way it is.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the bug and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: a világ ellen.
1: Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: mutatják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: is. Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Azért szeretem a Beszefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child. Big Rocker.